0: Magyarországért, Sobert Hortmányán szeretem nyugodni, Szeppe, Bocs, Mázárnyi Társ, Mázárnyi Közösségi Szintén, Kepin Vitóka, Mezeg, Szüksz.
1: Ez 53 minút, 2 számít.